A kölcsfranzőzis Jules Bébéco. Tölzölök ma, de láss, hallt doch die Fizás.